0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kapucika, kap